kino lye dobozi ye kerezia dobozi ye kerezia ensolo ya mawulire gonna n'ensonga zonna ezikwata ku ddiini ebyobulamu ebyenfuna obufuzi n'obukulembeze ebyenjigiriza enkulaakulana obuwangwa n'ennono kyenda mu nyakatonyezi nyafama Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo Radio Sapientia eŋŋamizibwa Uganda Communications Commission UCC.